forradok az istentelenekké. Kőművesek sátáni munkája. Ilyen szent földön élsz,

Savi, hiszen omlott világban, hol a kényelem az úr, a harc, már önmagában is üdvösséget volt.